Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma, 2026. május 2-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A történészek szerint az ukrán települések Magyarországon a 17-18. Században alakultak ki. Főleg Magyarország déli részén. Ennek az oka a törökök pusztító hadjárata volt. A későbbi adatok szerint az 1830-as években Borsodabaüzemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 21 ukrán falu volt. A nyugat-ukrajnából származóak a görög-katolikus vallást, míg a közép- vagy kelet-ukrajnából származóak az ortodox vallást gyakorolják.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

a Bolgár Mastilo rock és popzenei együttes. A csoport tagjai Viktória Terziszka, Desiszláv Dancsev, Iván Dimov és Nikolaj Simonov. A Mastilo együttes 1999-ben alakult Szófiában. A csoport legnépszerűbb tagja Viktória Terziszka, aki Viki néven ismert, akit a Forte zenei tévéműsor vezető arcaként ismertek, mielőtt elkezdett dolgozni az együttessel. A Mastilo 2002-ben adta ki első albumát, és nagyon sikeres lett Bulgáriában.

A bolgár zene a hangszerek széles skáláját használja. Egyes népi hangszerek a hagyományos ázsiai hangszerek változatai, mint például a száz, a tambura, vagy a kjamancsa, a gadulka. A modernebb csillusú hangszereket ma már gyakran alkalmazzák a modern tánczenében, amely a hagyományos falusi zene ága.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanessi Ján Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Emisszia Pozsellyama.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 1-e péntek van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1588 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban Alsó-Szentmártonba látogatunk el, amelynek érdekessége, hogy kizárólag beás cigányok élnek ott. A település múltjáról és jelenéről dr. Kosztics István mesél, de megismerhetjük az Alsó-Szentmártoni tanodát is, amely fontos szerepet tölt be az ott élők életében.

0: Balsó-Szentbáton község Siklós és a Dráva mente között fekszik.
1: Meséli dr. Kosztics István, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke.
0: 1777-ből van az első írásos emlék, hogy itt már élt 13 cigány család, és a nevek is nagyon érdekesek, Petrovics és Kosztics neveket jegyeztek már fel, tehát szerb területről és horvát területről érkeztek a cigányok. A szakmájukat tekintve elsősorban teknővájással foglalkoztak, ugye, mint beás cigányok, de voltak kovácsok és kosárfonók is közöttük már. Az 1893-as összeírásnál ugye nagyon jelentős a Siklóson és Alsó-Szentmártonban élő cigányok száma, de az összeírás azt is mutatja, hogy adózó polgárok voltak ezek a kézművesek. Ez egy több nemzetiségi falu volt, többségében sokat szokták, de volt német-magyar család is, és a lakosság szép lassan cserélődött ki, ahogy a cigányok betelepültek, és hát főleg a 1961-es párthatározat után a telefelszámolási program elindulásával, a kedvezményes lakásvásárlási kölcsönökkel a cigányok meg tudták vásárolni itt a sokacoktól a házakat, és 1975-re lett tisztán cigány település Alsó-Szentmárton. Segédmunkásként dolgoztak különböző gyárakba, a Berebendi cementgyárba, pécsi gyárakba mentek dolgozni. Jól éltek, tudtak ugye hiteleket felvenni, vásárolni tartós fogyasztási cikkeket, de a rendszerváltozás nagyon súlyosan érintette az itt lakókat. Most ugye mi azt szeretnénk, hogy műveljék a kerteket, legyenek cigány vállalkozók és mezőgazdaságból megélők is.
2: Mi ez az épület, mit kell erről tudni?
0: Hát az a Kultúrfan vendégház, a TÁMOF 143 program keretében egy komplex turisztikai fejlesztést hajtunk itt végre a településen. Az a törekvésünk, hogy az Alsó-Szentmártonban látogató emberek olyan képet vigyenek el a településről, amely élő kapcsolatot jelent számukra, legyenek kötődések az emberek között, legyen egy olyan kapcsolat, amely tud segítséget is nyújtani esetleg a településnek. A vendégház kialakításánál gondoltunk a városi nagycsaládásokra, ezért kialakítottunk egy olyan komplexumot, ahol a gyerekek is el tudnak helyezkedni, és a szülőkkel együtt tudnak lenni, és lehetőség van pótágyak elhelyezésére is. A szobák falait cigány művészek alkotásaival díszítettük. Középen található az étkező és a konyha rész. Elsődlegesen azért neveztük Kultúrfan vendégháznak el a projektünket, mert szeretnénk kísérő kulturális programokkal színesíteni a vendégek itt létét. A vendégház üzemeltetéséhez különböző képzéseket indítottunk be a projekt keretébe, szobasszonyképzés, konyhai kisegítő és állattartó telepi munkásokat képeztünk. Tehát itt komplex szolgáltatásokat szeretnénk majd nyújtani a későbbiekbe. A mai napon egy kicsit szépítjük itt a környezetet, virágosítunk, szeretnénk, hogyha az első vendégek már szép környezetbe találnák a vendégházat, és jól éreznék itt magukat, és elvinnék a jó hírünket. Nagyon szeretnénk, ha minél többen érkeznének ide Alsó-Szentmártonba, megismerhetnék az itt élő embereket, nagyon kedves, dolgos emberek laknak itt.

0: meccset vagyunk a nappali kávézóba, és a tanodák éjszakájának egy központi aranyai programját szerveztük itt meg.
1: Békési Andrea, a Szent Márton Caritas Alapítvány programmenedzsere.
0: Olyan tanodákat hívtunk, akik elérhető közelségben vannak hozzánk, és régóta működőképesek.
2: Szeretnénk, hogyha az országon mindenki megtudná, hogy léteznek ezek a tanodák, hogy mit csinálunk.
1: Mondja Jovánovics Bernadett, az Alsó Szent Mártoni tanoda munkatársa.
2: Hogy milyen fontos a mi munkánk, hogy esetleg támogatókra lejjünk, az nagyon szeretnénk, hogy fent tudjuk tartani az intézményünket minél tovább.
0: Az Alsó Szent Mártoni tanoda az egyik legrégebbi tanodánk, több mint 100 beiratott gyerekünk van. 2001 óta működünk, mivel ez egy hosszú folyamat, azért most kezdenek talán jönni az eredmények. Most kezdenek az elmúlt egy-két évben érettségizett diákjaink lenni, vagy szakmát szerzett diákjaink. Közülük többen visszajönnek hozzánk dolgozni.
2: Én gyógypedagógiát hallgatok, még nem végeztem, Kaposváron tanulok. Alsószentmártonban dolgozok, a tanodába, ez a 7. tanévem. Igazából, hát majdnem mindennel foglalkozunk, délután a gyerekekkel tanulunk, uzsonnát készítünk, beszélgetünk, játszunk.
3: Alsó Szent Mártonban élek, 7. osztályos vagyok.
4: És jársz a tanodában?
3: Igen.
4: Mióta jársz?
3: Elsős korom óta. Kedvesek így a tanárok, pedagógusok.
4: Hogy megy a tanulás?
3: Jó, egész jó.
4: Mire készültök a mai napon?
3: Hát táncolni fogunk.
4: Mit fogtok előadni?
3: Hát hagyományőrző cigánytáncot.

0: nagyon fontos, hogy mi vagyunk, mert van egy hely, ahova gyerekek bármikor bejöhetnek, el tudják mondani a bajaikat, gondjaikat, örömeiket, segítséget nyújtunk nekik a tanulásban, ami nagyon fontos szintén. Van rengeteg olyan diákunk, akik leérettségiztek. Nagyon fontos, hogy látják, hogy igenis ki lehet törni, úgymond a szegénységből is, és lehet munkát szerezni tanulással. Ha belefektetett energia, az megtérül.
1: Bogdán Jánosné.
2: Gilvánpára jöttünk, és punyátkoztunk. Furcsa az, hogy látják, hogy van itt egy csomó punya tördelve, és nem mennek az emberek idejön, és megkérdezik, hogy meg szabad kóstolni. Csak azért, mert nincs kiír.
3: Pedig azért hoztátok.
2: Pedig azért hoztuk, hogy megkóstolják. Ez egy cigány kenyér végül is. Ezt kemencébe szoktuk sütni, de most mivel sürgetett az idő, ez villanytűzhelyben megold, de sokkal finomabb, hogy a kemencébe sül.
3: Az itt élő embereket is szeretnénk bevonni a projektünkbe. Szeretnénk a kézművesekre, a ételkészítőkre is számítani a kulturális kínálatunkba. Most egy pogácsa sütést fogunk látni, a cigány pogácsa készítést. Mi kell hozzá?
4: Liszt, élesztő, só és meleg víz.
5: És ezt kitől tanultátok?
4: Anyámtól.
5: Ti mit szóltok ez a kezdeményezéshez, hogy lesz itt egy vendégház?
4: Örülünk neki, mert legalább dolgozhatunk is.
1: Meséli Jovánovics Alexandra.
3: Ők ugye részt vettek a szobaasszonykért tanfolyamon, és közreműködnek a kulturális programoknak az előkészítésében is.
5: Egyébként itt hogy élnek az emberek? Vannak munkahelyek, van lehetőség?
4: Az önkormányzatnál dolgoznak sokan, van, aki napszámba.
3: A Start programban 1200-an dolgoznak a településen. Ők is mezőgazdasági munkát végeznek. Szegények az emberek, ugye 100%-os munkanélküliség van. Tehát azt szeretnénk, hogyha itt megerősödnének a családok, és egy kicsit másképp tudnának élni, jobban tudnának élni.
6: Alsó Szent Mártonban vagyunk, a Szent Márton Caritas Alapítványnak a közösségi háza.
1: Lankó József, Alsó Szent Mártoni plébános.
6: Egy több funkciós épület. A hátsó szárnyban egy nagy konyha működik, ahol főzünk a Szent Márton óvoda 94 kisovodásának, illetve 90 idős embernek, három faluban osztjuk ezt szét. A épület többi részében délelőtt különböző dolgok vannak, például jogsegély, vagy lehetőség van bejönni, internetezni, vagy segítséget kérni. A délutáni, kora esti időt pedig nagy részt az úgynevezett tanoda program tölti ki.
7: Alsószent Márton körülbelül 1200 fős település, ennek közel az 50%-a az 20 év és alatti.
1: Mondja Gyurka Zsolt, az Alsó Szent Mártoni tanoda vezetője.
7: Tehát nagyon-nagyon sok a fiatal, az óvodában 100 óvodás van, nálunk 108 tanodás van jelenleg.
6: A munkanélküliség és az ebből fakadó szegénység az megnehezíti az embereknek a boldogulását, az életét, és hát itt állandó keresésben kell lennünk, azt gondolom. Tehát, hogy az egész társadalomnak, vagy a gazdasági világnak is ez egy fontos dolog, hogy megtalálja a lehetőségét annak, hogy minél több ember tudjon tisztes munkával, családja biztonságáról, életéről gondoskodni. Egy ilyen zárt közösségben, ahol nincs munkalehetőség, meg kell tanulni azt a gyerekeknek is, hogy reggel fölkelünk és kilépünk a saját közösségünkből, és egy idegen közegben kell teljesítenünk. Ez működött egyszer már régen így, amikor emberek dolgoztak állami nagyvállalatoknál, és ez nem baj, ha az iskola is leképezi ezt a dolgot. Úgyhogy így most a gyerekek járnak egyházas harasztiba, a régi körzetiskolába, járnak Siklóson a katolikus iskolába, járnak Siklóson a református iskolába, és járnak Nagyharsányba a református iskolába, tehát viszonylag szórtan, de ez azt gondolom, hogy jó, hogy így van.
5: mindig így zajlik az élet, vagy most azért egy kicsit erősebb?
7: Egy kicsit erősebb, de amint a jó idő megjön, úgy majdnem minden nap így hasonló pesgősben zajlik. Átlagolyan 60-70 gyerek megfordul egy nap nálunk. Egy átlagos hétköznapon a tanulás segítés mellett kézműves foglalkozások, sportfoglalkozások, ezen felül pedig szokott lenni pályorientációs foglalkozás, az a felsős gyerekeknek.
6: Itt vannak a gyerekek, fiatalok egy faluban viszonylag sokan, és olyan túl sok mindent kezdeni önmaguktól, hát nincs lehetőségük. Ezért aztán a tanoda fölkínál kreatív szabadidő programokat, egyfajta közösség formáló, közösség alakító ereje is van, mert hogy a gyerekek családokba tartoznak, az érintett családokat nyilván érdekli, hogy mi történik, szívesen együttműködnek, mindenütt az előbb láttuk a focinál is, hogy nem csak gyerekek, hanem apák is rúgták a labdát, tehát hogy ilyen spontán módon azért ez alakul, szerveződik, és ez azt gondolom jót tesz az emberi kapcsolatoknak, majd a falu közösségnek.

0: Hogyan hatott a rendszerváltozás az itt élőkre?
1: Rosszul, ugye többségében elvesztették a munkájukat, és csak a napszám maradt, ami
0: több száz, volt.
1: Igen, több száz éves dologhoz, amikor még a sokacokhoz eljártak napszámba. Édesapám született itt 1909-ben, de ő is nagyon hamar elhagyta a falut, mert egy törekvő ember volt, kosárfonó volt, nagyon szerették, zenész is volt, és minden más házkörüli munkát is elvállalt, nagyon szorgalmas, törekvő ember volt, és erről a környékről származik édesanyám is, egy szomszéd település volt, és a végén egy több nemzetiségű településen kötöttünk Ilocskán. Úgy gondoltam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, másokért szeretnék tenni valamit, ugye ez volt a mottom, hogy Szent János Bogát szeretnék lenni a sötétbe, mely utat mutat a többieknek. Ilyen dolgot fogalmaztam meg már magamnak 10 éves koromban, és ezért tanultam tovább, és végeztem el a jogi egyetemet, hogy tudjak segíteni a társaimnak. És 1989-ben, még a rendszerváltás előtt keresett meg egy roma művész, Rácné Kalányos Gyöngyi, hogy jó lenne egy olyan szervezetet létrehozni, mert segíti a cigány művészeket. Ahogy megjelent az egyesülési törvény, mindjárt alakítottunk egy civil szervezetet, a Cigány Kulturális és Közművelési Egyesületet, amelyben 26 éve tevékenykedem elnökként.

0: Alsó-Szentmárton egy elzárt település, nagyon messze minden munkahelytől, minden lehetőségtől, azért alacsony a képzettség továbbra is. Nincsen a közelben munkahely. Nem igaz, hogy nem akarnak dolgozni az emberek, hiszen minden alkalmi munkát megragadnak és mennek dolgozni, de folyamatos, rendszeres munkavégzésre nincs módjuk.
1: Hát a családoknak a szociális körülményei azok nagyon rosszak, tehát igen, mély szegénységben élnek ezek a gyerekek. Sokszor az írószerek megvásárlása is gondot okoz, ebben is szoktunk segíteni nekik, családoknak is, hogyha kell, akkor szívesen kimegyünk, beszélgetünk is, vagy hogyha bejöhetnek, tehát hozzánk bármikor bejöhetnek a szülők.
2: Mit kell tudni a gélvánfai tanadáról?
3: Suli után össze szoktunk gyűlni, és akkor ott lehet tanulni.
4: Bogdán Erika.
3: Házi feladatokat lehet ott megcsinálni. Lehetőség nyílik, hogy pingpongozzunk, játszunk, vagy beszélgessünk.
5: Amióta van tanulna, azóta több a középiskolás. A másik pedig az, hogy a rengeteg gyerek az nem az utcán kóborol, hanem oda 4 óra után 4-től 7-ig egy biztos helyen van, ahol tanul, játszik, internetezik.
3: Nekem például a matematika az nehezebben megy. És akkor ott leülünk beszélgetni, és akkor elkezdünk tanulni.
5: Van olyan is már, akinek van érettségéje is, az előtt ez nem volt. Tehát jó volt, ha 8 általános ideig tudok.
2: Te mi szeretnél lenni?
3: Én ápolónő szeretnék lenni. Most 10-es vagyok, az Európai Üzleti Szakközépi Szakiskolába járok iskolába.
5: Nekem sokkal nehezebb. Az én végzettségem 8 általános. Tehát nekem akkor nem volt módom rá, hogy én a tanulmányaimat befejezzem, vagy egyáltalán el is kezdjem.
0: Mi Dél-Baranyában dolgozunk, elsősorban kis településeken, Gyilvánfán, Alsó-Szentmárton, Barborjáson, Kóroson, sok településen vannak programjaink, és nem csak oktatási programok, hanem szociális programok, társadalmi integrációs programok. Igazán azt szeretnénk elérni, hogy a közösség maga is képes legyen segíteni saját magán. Nyilván ezt a kezdetekben segíteni kell szociális munkásoknak, tanároknak, lelkészeknek, de azért az az alapvető célunk, hogy a közösségek maguk is tudjanak magukért tenni.
6: Alsó-Szentmártonban a beárt cigányok élnek, ahogy említettem, ugye eredetileg ők is teknővárjuk voltak, de itt inkább a kosárfonás mesterséget vették át, és ma is ezt tűzik. Erzsike, te mikor is, hogyan kezdted el a kosárfonást?
4: Özvegy Petrovics Sándorné.
7: Hát tudjunk kezdít, kumbrbátom a honnám fökott kusörli, se jelam uri császáj vécsi.
6: Tehát a férjével együtt kezdte, a férje meghalt, és
7: igen, és akkor muszáj volt megtanulni. Nem volt segítség, nem volt semmit, a nyugdíj kevés. Na, hadd csináljam. Én eladom a kosarakat, és én erre a pénzre veszik.
6: Jó, de van megrendelésed, tehát állandóan van megrendelőd, és úgy tudom, ugye? És hogy ismerkedtél meg?
7: Hát a vásárba.
6: Vásárba.
7: A vásárba. Mohácsi vásárba mentem, és akkor. Hát most hiányzik nagyon az ember, de

0: Így, hogy van, ami kell, van barompém, vannak disznók, hát ami szoktunk tartani, ez nekem még most is van. Inkább nem eszik, akkor is veszik a jószágnak enni. Még bírom, addig csinálom.
1: Igen, azelőtt az öregek mivel foglalkoztak?
0: Akkor csak a nyúszponka nem egyik urabin, vene? Ami ugye bötrani la univerzitáj, és te, nem dido cseh univerzit. Toma de la szabócse, de lenge apa, lenge aja, lenge mare, apa, azt a... Igen, en clovere, szó dole spune, így, tá, bötrnu.
2: Hogy az öregek elmentek még a szabócsig is a veszőjére, igen.
0: Igen, igen, akkor be volt kötve mindez, és akkor így.
2: Ugye általában ez a megszokott helye, csak most nagyon fúj.
0: Igen, nagyon fúj a szél.
1: István, azt tervezitek, hogy a kosarakat is meg lehet majd venni a vendégházba?
2: Igen, lehet termékeket majd vásárolni. Ugye itt nagyon sokan készítenek kosarakat különböző formájút, és szeretnénk ezeket a termékeket persze értékesíteni. Ugye mi nagyon hosszú ideje támogatjuk itt az alsószentmártoni kosárfonókat. Állandó jelleggel a közösségi házunkba Pécset tartunk kézműves bemutatókat és vásárokat.
1: Azt mondod, hogy közel lehet hozni az embereket a cigány kultúrához, meg a cigány emberekhez?
2: Igen, mi azt tapasztaltuk, hogy van rá igény, és azért is, mert hogy még egy, ugye az általánosítások miatt egy ilyen hamis kép él bennük, és amikor közelről megismerik az embereket, a cigány embereket, akkor egész másképp viszonyulnak hozzájuk. A munkánk során nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt a kultúrát minél szélesebb körbe be tudjuk mutatni, hogy a cigány emberek dolgoznak, szeretnek dolgozni, van ügyességük, amit tudnak hasznosítani.
0: Na most ez ide jön? Ide?
2: Mi azt szeretnénk, hogy kicsit ez a bútor, fonott bútor készítés felé is el tudna mozdulni, és ha lehetne hozni egy olyan üzenet, ahol ők ilyen termékeket is el tudnak készíteni.
1: Változott a falu?
0: Hát változott, mert mindenki dolgozik. Mind látom, valami lesz ebből a faluból. Azt gondolom, hogy lesz.

0: Szent Márton Karitász Alapítvány közösségi házában vagyunk. A ház a Bibliában jelenti az épületet, és jelenti az embereket, akik bele tartoznak abba a házba. Ennek a háznak hosszú története van, hogy ebben az épületben fiatalok, gyerekek jól érzik magukat. Az nagyrészt azoknak a munkatársaknak köszönhető, akik sok éven át hűségesen itt vannak és lehetőséget biztosítanak nektek. De nélkületek se lehetne itt semmi, ha ti nem lennétek nyitottak, érdeklődők, keresők, ha nem akarnátok jobbat, szebbet, ha nem akarnátok valamit kezdeni magatokkal.
1: Két fontos célt tűztünk ki ezzel a programmal. Az egyik az, hogy megismertetni a szélesebb nyilvánossággal azt, hogy mi is igazából egy tanoda, mi zajlik ott, hogy kell azt elképzelni. A másik nagyon fontos, hogy pályázati pénzekből működnek a tanodák, viszont a gyerekekkel való foglalkozásban ezt így nem nagyon lehet megtenni a hosszú távú szakmai sikeresség érdekében. Az, hogy másfél-két évig működik a tanoda, utána mondjuk egy évig nem, mert nincs támogatásra, és akkor be kell zárni a kapukat. És ugye nagyon sok helyen a tanoda jelenti az egyetlen egy közösségi helyet a faluban, mert jellemzően mondjuk a falvakról beszélünk, ahol nincs más szórakozási, sem kikapcsolódási, sem tanulási lehetőség.
0: Egy dolgot nem szabad csinálni, belenézni a gyerekek szemébe, mert én ezt a hibát több mint 35 éve elkövettem. Az van, ami itt is történik jelenleg, hogy ahol valami van, a gyerek ott van és érdeklődik. Tehát amikor ide kerültem, nekem a gyerekekkel nem kellett keresnem a kapcsolatot. A felnőttek egy darabig figyelték, hogy
2: mi fog történni,
0: hogyan bánok a kölykökkel, vagy mi van, és utána nyitottak, de hogy a gyerekek azok jönnek maguktól, és érdeklődők.
1: Rájuk kell nézni, és szerintem mindent elárul az ő mosolyuk, tehát az ő szeretetük, és az ő, nem is tudom, hogy mondjam, érdeklődésük, és tényleg az a szeretet, amit tudnak adni az embernek, az mindennél többet ér.
0: Minden embernek, vagy minden gyereknek, akármilyen körülmények között születik, az az igazi lehetősége, vagy jövője, hogyha minél jobb képzést, minél jobb iskolát kap, és hát az egész tanodaprogramunknak is, meg szabadidőprogramunknak ez a célja, hogy a gyerekeket segítse a tudás megszerzésében, a személyiség fejlődésében, testileg, lelkileg minél jobb emberekké válni.

ez a közösség a hagyományait, nyelvét, kultúráját minden külső erodáló hatás ellenére viszonylag még elég jól őrzi. És ez azért fontos, mert hogy a cigány kultúrában nem a zene meg a tánc a legfontosabb, mint amit kívülről sokszor ráaggatnak, hanem, bár az is nagyon fontos, de legfontosabbak az emberi családi kapcsolatok, és ezek itt még tartanak. Tehát ez egy óriási érték. Olyan szinten érték, hogy vannak német barátaink, akik azt mondták, hogy nekik ide kell jönni ezt újra megtanulni, mert ők náluk már ez nem létezik. Tehát, hogy megőrzötted a közösség valami olyan értéket Európa számára, amit Európa nagy része elfelejtett már és elvesztett.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják. A készülékek előtt a szerkesztő Balatinac Renáta köszönti önöket. Mai adásunkban egy olyan előadó életművét veszük górcső alá, akit Horvátországban csak az Adriai hercegnőként emlegetnek. Jelena Rozga neve mára összefonódott a modern horvát popzenével, de az útja nem a stúdiókban, hanem a balettermekben kezdődött. Splitben született, és már kislányként a táncnak szentelte az életét. A fegyelem, a küzdeni akarás és a színpadi tartás, amit később a popszakmában kamatoztatott, mind a balettművészeti középiskolából származik. Bár táncosként képzelte el a jövőjét, a sors közbeszólt. 1996-ban a legendás Magazin együttes énekesnőt keresett. Jelena jelentkezett, és mindössze 18 évesen ő lett a csapat arca. Első közös sikerük egy csapásra országos sztárrá tette. Hallgassuk meg ezt a korai gyöngyszemet, a Suzebi Szernét.

A magazin együttes az akkori Jugoszlávia, majd a független Horvátország egyik legnépszerűbb zenekara volt, így Jelena hatalmas örökséget vett át. 10 évet töltött a zenekarban, és ez az időszak volt a formáció egyik legtermékenyebb korszaka. Toncsi Huljics, a csapat mentora és zeneszerzője Jelena hangjára szabta a dalokat, amelyekben a dalmát népzenei elemek keveredtek a 90-es évek pop stílusával. Rozgá nem csak egy énekesnő volt, hanem egy generáció ideálja. Egyszerre volt benne a szomszédlány bája és a díva eleganciája. Ebben az évtizedben születtek meg azok a dalok, amelyeket ma már a horvát könnyűzene klasszikusaiként tisztelünk. Ilyen a játékos, fülbemászó, Mínusz, I+, amely 2000-ben minden slágerlistát vezetett.

10 év után, 2006-ban Jelena elérkezettnek látta az időt, hogy megmutassa, képes egyedül is megállni a helyét. A váltás kockázatos volt, hiszen a magazin neve garancia volt a sikerre, a szóló karrier viszont bizonytalanságot hozott. Első albuma, az Aprosti Mála még kereste az új hangot, de a közönség hűséges maradt hozzá. Rozga egyik legfontosabb bástyája a Spliti Fesztivál volt, ahol évről évre bizonyította tehetségét. Itt vált világossá, hogy nem csak a vidám popdalokban, hanem a mélyebb, drámaibb hangvételű szerzeményekben is otthon van. Ebből a korszakból választottam a Némám című dalt, ami már előrevetítette az önálló művész magabiztosságát.

0: dame sole y anima.
1: ...2010-ben történt valami, amire kevesen számítottak. Megjelent a Bizsutériá. Ez a dal nem egyszerűen sláger lett, hanem egy társadalmi jelenség Horvátországban. A szöveg, amely egy nőről szól, akit a szerelme csak olcsó bizsuként kezelt, miközben ő gyémántnak hitte magát, rezonált a nők ezreivel. A Bizsutériá hozta meg Jelenának a szakma legrangosabb elismerését, a Porin-díjat is. Bár a kritikusok eleinte fanyalogtak az egyszerű popzenei stíluson. Népszerűsége azonban megkérdőjelezhetetlen volt. Ő lett az első női előadó, aki megtöltötte a spliti Spaladium arénát, és ezzel végleg bebetonozta helyét a legnagyobbak között. Hallgassuk meg ezt a korszakalkotó slágert.

A 2010-es évek második felére jelen a rozgás stílusa még inkább eltolódott a modern, lüktető popzene irányába. Megértette a közösségi média erejét, dalaihoz látványos, profi klippeket forgatott, és a hangzása is követte a nemzetközi trendeket. Ebben az időszakban lett a balkáni régió egyik legkeresettebb fellépője, aki Zágrábtól Belgrádig mindenhol teltházas koncerteket adott. A zenéje ekkor már a klubok világáról szólt, a táncról és a szabadságról. A Nirvana című dala tökéletes példája ennek a korszaknak. Fülbemászó refrén, modern hangszerelés és az a dinamizmus, ami miatt Jelena 30 év után is képes a fiatal közönséget is megszólítani.

Pályafutása 25. évfordulóján 2022-ben Jelena egy meglepő, de annál sikeresebb lépésre szánta el magát. Úgy döntött, hogy lehántja a slágereiről a gépzenét és a csillogást, és visszatér a tiszta hangszerekhez. Ez lett a Minucra Camok projekt. Ezen az albumon a régi magazindalok és a korai szólóslágerek vonósokkal, gitárral és zongorával kísérve kaptak új életet. Ez a lemez bizonyította be igazán, hogy Jelena Rozga mindenek előtt egy kiváló énekesnő, akinek nincs szüksége effektekre ahhoz, hogy hatást gyakoroljon. Az album egyik legnépszerűbb dala egy duett a fiatal generáció tehetségével, Matthias Weckkel, akivel a Zárjel Ljubav Spalanato című régi klasszikust értelmezték újra.

Műsorunk végéhez közeledve láthatjuk, hogy Jelena Rozga nem csak egy énekesnő, hanem egy intézmény a horvát kultúrában. Legfrissebb dalai, mint a Lavica, azt igazolják, hogy 30 év után is képes megújulni és releváns maradni. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, sikerült egy kis adriai napsütést csempésznünk a mai napjukba. A Nemzetiségek zenéje mai adását hallották. A szerkesztő Balatinác Renáta volt. Búcsúzóul hallgassák meg Jelena legújabb slágerét, a Lavicát. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszonthallásra.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.